0: Deus babau a mim.
1: Bazi bambonile, lene mchonyolo. Bazi bambonile, lene mchonyolo.
0: Ushukuthi yena
1: udlala lemchonyolo, emchonyolo, udlala lemchonyolo. Emchonyolo, udlala lemchonyolo, emchonyolo, udlala lemchonyolo.
0: Ngathi mangifika la yehlala khona.